0: fúj! Idebaga tajtájám, a curuám a narúa tekaum áfá!
1: Kimari!
0: Itt buta! Itt a kucsú a kanatekárára! Itt a kávon a tagantára! Ebben a hárján a tevá kirakottam! Kutakó hárára a tetején a terang idej! Ragáta hima! Me báci! Me báci! Ebben a tetején a kávon a tagantára! Mutsunake, maiote, nootsi!